visszaköztat, de szedte klóna nupa nem mokta best monat, de stúpen dachen a hit faz vemme kéncs. Szeg, én vagy értanisze? Kom, tudj ma mi.